0: egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B. Take 10 seconds to 10.

0: R&B. Peace.
1: Peace.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit. Az iskola kezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szép Művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: Fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Aki átman, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval már, ha megkel, ha csatok.

0: a Blink, a Komám, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az jó.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fontos határidőre figyelmeztet a NAV, most a reklámok kerültek górcső alá. Visszatérítést ad a Temu. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön. Záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő keddet minden vészesnek. A mikrofonnál Erpi, tartsatok velem ma is, hiszen izgalmas hétnek nézünk elébe, egész héten páros belépőkér játszunk, na de persze nyilván nem csak erről szól minden egyes megszólalás és minden egyes nap. Amivel indítom a kört, jön BSB Biolex közöse, és dübörög a Lidokain, mindenkinek a legszuperebb reggelt kívánom.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy középtempójú R&B dallal, egészen jól nyitott, sőt, még közép-kelet-európában is igen népszerű. Például Szlovákiában platinát csinált, de a cseheknél is aranyat. Érkezik Madonna, The Weeknd és Playboi Carti 3-asa, és jön a Popular itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit. Az iskolakezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szép Művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: Fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper keddet kívánok, tart még a nyereményjáték, sőt, csak most lendülünk bele igazán, hogyha páros belépőket szeretnétek nyerni a Budapest Parkba, a Bass FM After Party-ra, akkor füleljetek, figyeljetek, és a megfelelő időben tárcsázzatok. Addig jön Sencia és a Boss.

96.4 BFM Rap Hip Hop. Csoki banna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Vészközlekedés.
1: Kitörökedett és balesetmentes közlekedést minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Egyirányosításra kell készülnötök Budán, az első kerületben, az Attila úton, és sávlezárásra kell készülnötök a Krisztina körúton. Ez mindenképpen jó jelent, hogyha itt van dolgotok. Szágoldunk tovább a hazai zenék vonalán, érkezik nálunk Azária Des közöse, és egy viszonylag korábbi daluk, ellenben annál dübörgősebb és annál jobb, jön a Habibi, itt a 94 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beats FM-en.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészet.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.1 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Fontos határidőre figyelmeztet a NAV. Most a reklámok kerültek górcső alá. Visszatérítést ad a Temu. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön. Záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B szuperkedett mindenkinek, magyar vonalra váltunk ismételten, jön nálunk BSV, mióta elhagytál itt a kedvenc rádiótokban.

0: 74 BSFM Rap Hip Hop R&B.
1: Yeah. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Kaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Kaj, rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Kaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Ője, baba, bam.

0: Pénzközlekedés.
1: Csodás kedded mindenkinek, és balesetmentes közlekedést minden kilométeren. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Váltakozó irányú forgalomra kell készülnötök továbbra is a második kerületben Budán, a Szépvölgyi úton. Ez egészen ma este 8 óráig tart, utána viszont szabadon járható az előrejelzések szerint. Jön Rihanna Drake közöse és egy komoly klasszikus, Work, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuperkedett nektek, vigyétek el úgy tőlem a páros belépőket, mint ahogy Dash ráment a finom lépesmézre, na meg persze a jó dombokra és formákra. Érkezik a majdnem 17 gurigát elérő szuper alkotása, Winnie Pooh, Mici Mackó után szabadon. Itt

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Sokakat érdekel a közlekedésbiztonság. 140 ezer fiatalnak lesz nagy nap a csütörtök. Rengeteg használt autó cserél gazdát. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, tájékoztatott Vitézy Dávid miniszter. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről mondhatjuk el véleményünket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőíven az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevői. Nagy nap lesz csütörtökön, aznap érkeznek a felvételi SMS-ek, akkor hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderül, kit hova vettek fel. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. A központi pontvárók ezúttal Pécsen és Veszprémben lesznek. Most egyébként rekord magas, 140 ezer volt az egyetemre, főiskolára jelentkezők száma. Tovább szárnyal a használt autópiac idehaza. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés tavalyhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Fesztiválok sora kezdődik a héten. Tegnap rajtolt el és szombatig tart a Babel Sound Fesztivál Budapesten, holnap indul a Regi Camp Lakiteleken, szerdán pedig a Campus Fesztivál Debrecenben és az Utcazene Fesztivál Veszprémben. A Művészetek Völgye csütörtökön kezdődik Kapolcs környékén, ugyanígy az Ozora Fesztivál Dátpusztán. A szakemberek óvatosságot kérnek a bulizóktól, illetve azt, hogy igyanak elegendő vizet és tartsák be a higiénés szabályokat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön, záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egész héten páros belépőkért játszunk a Budapest Barba, a Bass FM After Party-ra, úgyhogy sok minden erről szól, eljött az idő, indítom ebben az órában a játékot, 3-2-1-0-6-20-96-4-99-99, csörögjetek, legyetek tényleg gyorsabb, 9-ek, és vigyétek el a páros belépőt tőlem.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. So fair. Yeah.

0: pénzközlekedés.
1: Szuper napot és kellemes reggelt mindenkinek, már is mondom a részleteket. Tart még az egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton, amely közelesik a Lágymányosi utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jöhet. Jön Travis Scott Drake közösen, és egy brutál színezésű videóklip, na meg természetesen egy brutális hangzás, Sicko Mode, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, eljött az idő ebben az órában, indítom a játékot, 3-2-1-0-6-20-96-4-99-99, legyetek leggyorsabb 9-edikek, és

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Gábor vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Gábor, mennyit próbálkoztál, tedd a szívedre a kezed.
1: Elég sokszor.
0: Na, van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ebben a játékszedben te lettél a szerencsés 9. Mit szólsz hozzá?
1: Jaj, de jó, szuper, köszönöm szépen, örülök.
0: Ha te örülsz, én is örülök, akkor mindenki örül. Egy bűv kérdés maradt hátra.
1: Jöhet.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes válasz, ott vagy július 31-i másodmagadnak.
1: Szuper, köszönöm.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Mióta pörög nálad a rádiónk?
1: Igazából a kezdetek óta.
0: Na, mondj nekem egy számot, hogy hány éve.
1: 4 éve körülbelül.
0: Jó válasz, rendben van. És kivel fogsz érkezni?
1: Szerintem a párommal.
0: Az mindenképpen jól hangzik. És honnan pörgetsz minket? Melyik városban?
1: Most per pillanat Kispesten vagyok.
0: Tehát Budapest 19.
1: Igen, így van.
0: Nagypacsi Kispestre, gratulálok, akkor pénteken ottali.
1: Köszönöm szépen.
0: Pacsi, szép napot.
1: Szia.
0: Mi pedig száguldunk tovább, a klasszikus zenék vonalán érkezik nálunk a legendás 93-as Criss Cross és a Jump. Itt a 96-nél Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe, jön a Peekaboo, itt a 96.4 Beast FM.

Műsorajánló. A 96.4 BSZFM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a BSZFM After.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 06.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Segítséget kaphatnak az egyedülálló szülők. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
6: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
5: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.1 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Tabi vagyok.
0: Szia, Tabi.
1: Nyereményjátékra
0: szeretnél jelentkezni, ugye?
1: Így igaz, igen.
0: Nagyon jó hely jársz. Mit gondolsz, hogy hányadikként jutottál be?
1: Nagyon remélem, hogy a 9-ként.
0: A válasz helyes, te vagy a 9. szerencsésbeítő ebben a szedben.
1: Köszönöm szépen.
0: A kulcskérdés pedig a dupla jegyért.

0: A páros belépőkért így hangzik, mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.3
0: Tökéletes szlogennel együtt gratulálok, július 31-én ott tudsz lenni másodmagaddal.
1: Úristen, köszönöm szépen.
0: Nagyon szuper vagy. Régóta hallgatsz minket?
1: Egy-két éve már, igen.
0: És honnan?
1: Általában kocsiban szoktam hallgatni titeket.
0: És melyik városban laksz?
1: Én itt lakok Budapesten.
0: VIP. Gratulálok még egyszer. Isten tartsa meg jó szokásodat.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Szia, szia, szép napot.
1: Szép napot, szia.
0: Mi pedig azonnal száguldunk, tovább érkezik a szabad szájú ámbár. Nagyon csinos Cardi B. Enough, Miami. Itt a kedvenc rádiótokban. Okay.

96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát, érkezik tőlük a Swindler. Itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Swindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Vállalkozásokhoz szól most a NAV. Reklámokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Pénzt kaphatunk vissza a Temutól. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
4: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
3: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön. Záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

0: ilyen egy svindler.
1: 96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem mindenkinek jól telik a kedje, és mindenkinek szuper napja van. Páros belépőket pedig folyamatosan lehet nálam is nyerni. 0620 96 499 99. Jön Doja Cat, Agora Hills. Kissing

0: Pénzközlekedés. Szuperszónikus kedvet mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Kispestre látogatunk a 19. kerületbe, ahol is útszűkületre kell készülnötök a Bátori utcában, amely közelesik az Üllői úti szakaszhoz. Ez az info mindenképpen hasznos lehet. Jön nálunk Burna Boy, aki a VB kapcsán megerősítette pozícióját és nevét a hip-hop szakmában, és érkezik tőle a City Boys. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: oyeke dama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, eljött az idő, indítunk egy újabb játékot, 3-2-1-0-20-96-4-99-99, vigyétek el a párosba.

0: 96 Bass FM, RP vagyok, tessék.
1: Hello, bejutottam, úristen. Viki vagyok, szia.
0: Szia, Viki. Fú, na ez a lelkesedés, ezt szeretjük. Hát bejutottál, mert ugye beszéltünk ma már. Itt a kérdés az, hogy hányadikként. Szerinted hányadikként jutottál be?
1: Húha, hát a tippálnom kéne. 7-8?
0: Nem. Kapaszkodjál, te vagy a szerencsés 9. ebben a körben.
1: Úristen, nem hiszem el. Szerencsénapom, szuper.
0: Szerencsés volt a kezed. Akkor tudod, hogy mi fog történni, és hogy milyen kérdésekkel számítanod?
1: Persze, készüljük.
0: Viki, mi a kedvenc rádiód neve?
1: Hát a 964 Bézeszem.
0: Mondasz még egy szlogent is?
1: Rap, hip-hop, R&B.
0: Tökéletes, ott vagy július 31-én!
1: Ez az, köszönöm szépen!
0: Gratulálok, tiéd a páros belépő.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz érkezni?
1: Szerintem egyik barátnőmet viszem el, ránk fér már egy kis buli.
0: Az mindig jó, mindig, főleg a nyár folyamán mindig ráfér az ember egy kis buli.
1: Igen, igen.
0: És honnan pörög nálad a rádiónk?
1: Fótról.
0: Fót, VIP, yeah. Gratulálok, és nagyon szép napot kívánok neked.
1: Köszönöm, szép napot!
0: Igen. Mi pedig robogunk tovább a rap koronázatlan királyával. A tengeren túlra jön Eminem és a The Real Slim Shady. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy pedigrés alkotás. MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve, All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t, Yen Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Biz.

Műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészet.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésbiztonságról. Csütörtökön jönnek ki a ponthatárok. Több fesztivál is rajtol a héten. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, tájékoztatott Vitézy Dávid miniszter. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről mondhatjuk el véleményünket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőíven az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevői. Nagy nap lesz csütörtökön, aznap érkeznek a felvételi SMS-ek, akkor hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderül, kit hova vettek fel. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. A központi pontvárók ezúttal Pécsen és Veszprémben lesznek. Most egyébként rekordmagas, 140 000 volt az egyetemre, főiskolára jelentkezők száma. Tovább szárnyal a használt autópiac idehaza. Az első fél évben több mint 490 000 személyautó cserélt gazdát, ami csaknem 6%-os növekedés tavalyhoz képest. Júniusban több mint 85 000 adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Fesztiválok sora kezdődik a héten. Tegnap rajtolt el és szombatig tart a Babel Sound Fesztivál Budapesten, holnap indul a Regi Camp Lakiteleken, szerdán pedig a Campus Fesztivál Debrecenben és az Utcazene Fesztivál Veszprémben. A Művészetek Völgye csütörtökön kezdődik Kapolcs környékén, ugyanígy az Ozora Fesztivál Dátpusztán. A szakemberek óvatosságot kérnek a bulizóktól, illetve azt, hogy igyanak elegendő vizet és tartsák be a higiénés szabályokat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön, záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kitűnő keddet és szuper napot minden hallgatónak. A mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább egy hazai klasszikussal. Jön nálunk MC Gőz és a Te. Tart egész héten a páros egyekért való nyereményjáték, úgyhogy figyeljetek 0620-964-9999, amikor elhangzik a felhívás, itt a leggyorsabb 9. fog elvinni a megválaszolja helyesen, hogy mi a kedvenc rádió.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Eljött az idő, indítom a negyedik játékot nálam 0-20-96-4-99-99-9-ként, és válaszoljatok helyesen. Addig zenélünk, jön Post Malone, Tidal, a Sign és a Psyho. Tell my

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Feri vagyok.
0: Szia, Feri, parancsolj.
1: Játékra jelentkeztem.
0: Láttam, hogy sokat villogott
1: 9-re.
0: A számon. Te vagy a szerencsés 9. Tudod, hogy mi következik ezután?
1: Kérdéseket tesztek föl, és válaszolnom kell.
0: Hát a személyigazolvány számodra mondjuk éppen nincsen szükségem, egyetlen egy kérdést fogok feltenni. Jöhet?
1: Jöhet, várom.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes válasz, július 31-én ott vagy másod magaddal a bulinkon.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen.
0: Gratulálok még egyszer, honnan pörög nálad a rádiónk?
1: Budapest, Angyalföld, 13.
0: Angyalföld, yeah, csak a 13. Oké, okay, rendben van, és mióta hallgatsz minket?
1: Évek óta.
0: Kivel fogsz érkezni?
1: A barátnőmmel.
0: Gratulálok, akkor hatalmas bulit kívánok nektek július 31-ére péntekre, és természetesen szép napot is.
1: Köszönöm szépen.
0: Pacsi, szia. Mi pedig egy új vonalas finomsággal haladunk tovább az NX strádáján. Jön Internet Money, Ghana, Don Toliver, NAV és a nagy sikerű Lemonade. Itt a kedvenc rádiótokban.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.

0: them boys.
1: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy klasszikussal, sokak kedvencével, egy igazi ékszerkő és ínyedség. Tupac és Big Sky közösen All Eyes on Me, ez már egy nyugati parti klasszikussá avanzsált. Én már a srácokkal búcsúzom, gratulálok minden győztesnek, aki ma nálam nyert. Ne felejtjétek, Jankánál is tudtok nyerni. Én már köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legszebb napot kívánok. Pacsi puszi, és a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!
2: Big Sky, new.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup The Grace albuma látott napvilágot. Mára nagyon népszerű. Jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Beats FM-en. Azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. Hírek.
2: Nem Polgár Judit lesz a köztársasági elnök. Iskola kezdési támogatásról dönt ma az országgyűlés. Esőmentes napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a szám, amire ma a játékhoz szükségetek lesz, a 0620 96.4 99 99, a másik pedig Manuelé, itt a Bass & Soul, a 4 jó.

shoes in a safe that I don't even wear. 96.1 Bézza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindannyian tudjuk, hogy egy jó buli az nem csak egy jó buli, hanem rengeteg sztori és felejthetetlen élmény. Mi ezt szeretnénk nektek ma odaadni, hiszen páros belépőket tudtok nálunk nyerni a Bézza FM After Party-ra a Budapest Parkba. Nincs más dolgotok, mint figyelni a műsorvezetői felhívást, és a 9-ként felhívni és elmondani, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Hajrá!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na most szaladjatok a telótokért, na jó, tudom, hogy amúgy is ott van a kezetekben. Hívjatok a 9-ként, menjen a kedvenc rádiótok szlogenje, és vigyétek el a pár.

0: Halló, Farag Ujanka vagyok a Bézből, téged hogy hívnak?
1: Ja, Zsuzsa vagyok.
0: Hello, Zsuzsa. Figyelj, egyből belevágok, te lettél pontban a 9. hallgatónk.
1: Wow, mindig... köszönjük.
0: Hát még nincs mit, mindig ilyen jók a megérzéseid, vagy tényleg csak úgy random hívtál?
1: Most random volt.
0: Na, tök jó, akkor mondj nekünk kicsit tudatosabban egy szlogent.
1: 96.4 BZFM.
0: Így van, úgyhogy ezzel a legkirályabb repipepárén vizenéket hallgathatod élőben, másodmagaddal a Budapest Parkban, a BZFM afteren.
1: Wow, hát köszönjük.
0: Akkor tőled is azt kérem, hogy végezd el a gyors számvetést, hogy kit viszel majd magaddal.
1: Igen, amit félreálltom,
0: szóval
1: igen.
0: Jól van, persze, vezess csak óvatosan, de ígérnek, hogy olyat viszel el, akivel tényleg hatalmasat fogtok bulizni, mert azért nem minden nap adódik ilyen lehetőség. Még szerencse, hogy ma itt a Bészen tudtok velünk játszani, legyen a zsebben a 0620 964 99 99-es Viber számunk, és persze a kedvenc rádiótokat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask you, you understand?
2: Blind bold, the teaser's head.
3: Nem is szom, csak vízezem. 96.1 BSFM, Repi Pepe, R&B, Betonhoffival melegítünk a játékos óránkra, nem sokára jönnek a szabályok, és nálunk a BSFM afterra tudtok jegyeket nyerni, de mit szólnátok, hogyha egy picit vele együtt belekóstolnánk a biforogba? Dohány volt?

96.4 Bass FM, Rapipap R&B, hozza meg a nyerő szériátokat Pifu és Marics Peti dala, legyetek ti a legügyesebbek, pont úgy, mint a Schwindler, a játékunk van itt a Bass-en.

Kiss FM. Rap, hip hop. R&B. It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

96.1 BSFM, Refibe PRMB, július 31-e legyen Atti napotok, még valakivel együtt, és bulizzatok a BSFM After Party-n a Budapest Parkba, ehhez pedig a játékszabályok a következőek, hívjatok akkor 9-ként, amikor a műsorvezető szól, és tudjátok a szlogenünket, Always Be Mine.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legaljáról indultam el a porból. Emlékszem, annó mindig kilógtam a sorból. De most én vagyok, aki

0: kimarad belőle a rap? Úgy egybe megy?
1: Mondtam, 96.4 Bass FM, hip-hop R&B. Rap, hip-hop R&B, bocsánat.
0: Jó van, emberi dolog, figyelj, nagyon éreztem az igyekezetet, meg végül is így összetetted, úgyhogy ezzel akkor tiéd a páros belépő, ott lehetsz a Bass FM After Party július 31-én.
1: Hát szerintem a párommal megyek. Szerintem örülni fog neki, mert úgy nyáron még nem voltunk semmilyen fesztiválon, szoktunk néha járogatni.
0: Íz pedig egészen konkrétan ott lesztek, mert hogy tényleg te vitted el a nyereményünket, úgyhogy kívánom, hogy legyen ez a nyaratok legkirályabb partia, bár ebben majdnem biztos vagyok. Aki pedig eddig nem nyert, készítse a szlogent, bomba biztosan, és a telefonszámunkat 0620-964-9999 lehet még ma is nyerni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: finish.
1: 96.1 Bills FM, Repipe per MV. Elmúlt a nyár fele, úgyhogy érdemes átgondolni, hogy minden egyes program belefért, amit csak szeretetek volna. Nálunk itt a Bills FM-en páros belépőket tudtok nyerni a Budapest Parkban megrendezendő Bills FM After-ra. A szabályokkal érkezem hamarosan, addig itt van Diaz Benta, mély reggel.

0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdőbb

partira a jegyeteket, és vigyetek el még valakit a Budapest Parkba, a Bass FM Afterre, és bulizzatok együtt, akár a kedvenc bészes DJ-tekkel. Hívjatok 9-ként, figyeljétek a műsorvezetői felhívást, akkor kell becsörögni hozzánk, és tudjátok, hogy mi vagyunk a kedvenc rádiótok. Tehát ez amúgy is megy, nem? Szóval

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: Haragú Janka vagyok a Bass FM-ből, halló, halló!
3: Szia, persze, Norbert, a játékra szeretnék jelentkezni.
2: Hello, Norvi, de azt tudod, hogy a 9-ként kell hívni?
3: Igen.
2: És szerinted hol vagy most a skálán?
3: Nem tudom. 5., 4. Nem
2: amúgy,
3: tudom.
2: Amúgy nem, képzeld, te vagy a 9.
3: Á, király, de jó, nem hiszem el.
2: Jó, van, kicsit majdnem beúsztanak a csőbe. Melyik a kedvenc rádiód?
3: Hát a Bass FM. 94 Bass FM, Repri-Pepa-RMB.
2: Igen, így a pontos, úgyhogy ezzel nyíl egyenesen oda vágódhatok majd a Budapest Parkba július 31-én, hiszen elvitted a páros belépőket.
3: Oh, yeah! Szuper!
2: Szerintem amúgy nagyon sok ója lesz a Bass FM After Party-n. Ki az, akit elviszel?
3: Remélem, szólóban nyomom, de lehet, hogy haverom eljön velem, valaki csak eljön velem.
2: Na, meg ha minden jól alakul, akkor lehet, hogy már nem szólóban mész haza. Ilyenek ezek az after bulik.
3: Hát, az lenne a legjobb.
2: Jól van, köszi, hogy játszottál. Holnap is lesznek még nálam páros belépők, úgyhogy a többi pészes hallgatónak is sugok, hogy a szlogán még mindig egy nagyon fontos pontja lesz ennek a nyereményjátéknak. Most pedig élvezzétek Designer dalát, itt a 96.4 Bass FM-en, jön a Panda.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és pont veletek tervezem a következő órát, pont itt a legkirályabb Biz FM zenékkel érkezik Dash és Young Fly az Umamával.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Biz FM After Party.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszt pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszt pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, úgy kapcsolatban lenni valakivel, hogy közben érzitek belülről, hogy ezek az utolsó programjaitok. Manuellel itt a Bass-en, tudatalat búcsúzunk el, a négy jóban.

0: Tom vagy.
1: 96.1 Bilsz FM, Rap Hip Hop R&B. Azon gondolkoztam, hogy mi a női nem nagyon sokszor szárnyasokként vagyunk emlegetve. Tubicám, galambom, kisibém, és akkor nem említettem a libát. Mert hogy említi helyettünk itt a 96.1 Bilsz FM-en a kedvenc rádiótokban Travis Scott és Kendrick Lamar. Szól a nagy sikerű Goosebumps. 7:30 in the light.
2: I get those goosebumps every time.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azt mondják, hogy aki nagyon nagy mélységeket él meg, ő sokkal inkább elgondolkozik azon, hogy mi lesz majd az élet után, hiszen sokszor reménytelennek látja a jelent, és néha még abba is jobb menekülni, amit nem ismerünk. Tideni végelszámolása következik a végelszámolás előtt. A kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ha elmegyek.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Manuel és Morjon, ez dala akár egy figyelmeztetés is lehetne a fiatal szerelmesek számára, hogy abban a pillanatban, ahogy engedted, hogy valaki elrabolja a szívedet, oda helyeztél a jobb tenyerébe egy fegyvert, és csak rajta múlik, hogy mikor húzza meg a ravaszt. Ilyen módon válik, előbb vagy utóbb mindenki futóba bevá. Itt a 96.4

FM 96.4 Beast FM.

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki van, mint a Bizki csempé.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Ennyi volt már a közös rádiózásunk, holnap is lesznek nálam Bass FM After Party-s belépők, úgyhogy gyertek rá és nyerjetek, játszatok, Faragó Janka vagyok, most pedig Béla Bia érkezik, Doja Cat dalával már bekészült, itt lesz az Agora Hills.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok. Ahogy kinézek a stúdióablakán, azt látom, hogy talán visszatérni látszik az a nyár. Ez a Lidokain a BSV-től és Bialex-től, itt a

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nem csak FM-en, online is hallgathatok minket a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan menő zenékről, mint Pogány indulótól a Lelkem nyugodj. Ezzel megyünk tovább, itt a BFM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Belánónak is pörög a nyár, koncertek, fesztiválok, mondjuk nem is csoda, hiszen olyan menő zenei vannak, mint például a Starboy. Ezzel megyünk tovább a 96.4-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ebbe az órában még belefér egy zene, amit szerintem már fel is ismertetek, hogy mi lesz az. Belehalok, Michael Curtis és BLR kollabja a 96.4-en.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 90.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Hozok csípőtekerő zenéket is, ez a Dembo, Nati Natasától, Nando Boomtól és Di Melo Flow-tól. Itt a Bészen.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

című trackjével megyünk tovább, amiben feat-el a Bone Thugs & Harmony tagja, Crazy in Bone is. Cseh Millionaire eredetileg csak egy dallamos refrént szeretett volna tőle, de amikor Crazy meghallotta a beatet, azonnal megírta rá azt a pörgős rapverzét, ami a dal egyik csúcspontja lett. Pörög is a track a 96.4-en.

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Esztinek pörög a tip-tip, Dash-től, Youngfly-tól és Azariától. Itt a Bissen.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A Let Me Blow Your Mind több hétig is a Billboard top lista második helyén állt. Az első helyre nem sikerült feljutniuk, mert Alicia Keys a Fallin című trackjével bebetonozta magát. Érkezik most Eve és Gwen Stefani a 96.4-en.

0: mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nemrég Milo a Walmartból. Fellépés közben félrelépett és leesett a színpadról, de szerencsére jól van, az Instagram oldalára is kiírta. Nem állnak meg a koncertek, folytatódik a nyár. Ez tőlük a Playboy a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy az 5. kerületben erős a forgalom a Szabadsajtó úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, pörög neked az Omama, Destől és Young Flytól. Itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, DJ Max saját maguknak a Cypress Hill-nek szánta a Jump Around című track alapbeatjét, viszont a csapatnak nem tetszett, úgyhogy tovább passzolták Ice Cube-nak, de ő is visszautasította, és így landolt végül a House of Pain-nél. Pörög a dal a 96.4-en.

felemelem, ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem, ha ó, ha nem. Szóval, hey, szóval, meg kell, arcsotok velem. Erre mit mondasz?

0: bling, a bling.
1: A bling, a kuma, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az,
2: az new school.
3: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
4: Azonnal folytatjuk. Ez lesz a hátizsákos zene, a Bakpak, Destőr, Youngflytól és Azariától a 96.4-en.
5: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
3: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja. Július 31. péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bécs.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Közlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 7. kerületben, a Holló utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez a Barna Lány, Buraitól, Fehér Krisztiántól, SM-től és Máriótól, itt a BSN.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Kicsit

Tudod, mi a 95.4 BSFM? Old

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Kicinek pörög az Always Be Mine, a BSV-től és Nagybogitól. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-en tudjátok megtenni. Megyünk is tovább, a 96.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott nagyon szereti a sportokat. Kim volt a VB döntőn is, méghozzá nem mással, mint Kylie Jennerrel közös kislányával, Stormival. Posztolt is róla képet, ha gondolod, csekkold.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Imbrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, amit egyébként Revolution is folytat, nem sokára átveszi a stúdiót, a Lidokainnal, a BSV-től és Bialex-től, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 BFM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bass

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk még hozzá gyönyörű Shenseeával, tőle is Boss Up című dalával itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz, méghozzá a 8. kerületben, a Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: Rap, Hip Hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni ez alatt az idő alatt telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Fedzsó és Ashanti után Tídenivel megyünk tovább, tőle is pörögjön Rockstar című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en. Na gyerünk!
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felé.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly Umama című slágere után pedig gurulunk is tovább Kanye West-tel, Ty Dolla Sign-nal, Rich the Kid-del és Playboi Cartival, és karneváli hangulat érkezik, ugyanis ez pedig Karnivál című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, na gyerünk!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy igazán tehetséges magyar feltörekvő előadóval. Ő nem más, mint Moriones. Tőle is pörögjön ez az Ára című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glorilla Jégló című slágere után gurulunk is tovább a BSV srácokkal. Tőlük is szóljon, mióta elhagytál című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

Az ország legnagyobb szabadtéri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: despicable.
1: 96 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Mindig légy enyém. Talán így is lehetne szabad fordításban a következő dal refrényét, illetve címét lefordítani. Always be mine, hogy kik is adják elő? Jönnek BSV-k és Nagy Bogi, ez pedig közös daluk itt a Beats FM-en. Na gyerünk!

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, 4 iványjal megyünk tovább, akárhogy is számolom. Jönnek BSV2-en ugye Matyi és Gaben, hozzájuk csatlakozik Le Mans Prala, Nomek T-Deni, szerintem innen már tudjátok, jön a Mokambo Gang, itt a Bass FM-en, na gyerünk! Yeah.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B ismerős dallamra épül a következő dal, jelen esetben most Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage-ék énekelnek rá, ez Creepin című daluk.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nietzsche a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Tyla Pustus Tart című dala után a magyar vizekre elvezünk, jön az ifjú tehetség Pifu, tőle is Változnak a helyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old School.

96 Biz FM Rap Hip Hop R&B, Kendrick Lamar ikonikus dala a Not Like Us után pedig gurulunk is tovább a Well Hello Boy jól ismert Diazzal, illetve a Hősök egyik frontemberével Mentával. No, a srácok összeálltak és ledobtak nekünk egy nagyon-nagyon jó dalt, aminek a címe Méreg. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 96 Biz FM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára a Betonhofi Pop című slágerével. Ezzel a dallal búcsúzom ma estére, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en. Sziasztok, jó hét!

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4

0: Pesten kívül is. bzfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Ez a mi jövőnk.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Nagy bolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.

0: bsfm.hu.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Hát csak egzés
3: kellett neki
4: meg egy 10 gondolat. Ez így nem mehet.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

Astro. No.

0: R&B zenék 96.4 Beats FM.
1: I've seen the devil dance on set.

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani.